0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Yeah.

0: valóban segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több, több, még több zene!
7: Hello, Charlie Brown.
8: Mi amigo, Charlie.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jó.

0: Fitangyó Rádió. A jó szórakozás.
1: Jó reggelt, na meg kellemes ébredést is hozzáérvezetes beszkávé kortyolgatást kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak, az úr 2026. esztendejének 9. havának 13. napján reggel 8 óra 3 perckor. Üdv a háttérben lévőknek és az előtérben toporgóknak! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió csetfalán már velünk lévő is korán kelő Három Gráciát, Kattát, Tikát, na meg Csámpás Rozikát. Természetesen nektek van reggel is jár egy forró, gőzölgő kávé mellé egy forró, anós puszi. Örülök, hogy velem tartotok, és érezzétek bitangyul magatokat. Természetesen azoknak is hasonló jókat kívánok, akik csak a háttérben hallgatnak bennünket, és bízom benne, hogy hamarosan előbújnak, és ha így döntenek, akkor agitálnám is őket, hogy csatlakozzanak hozzánk itt a Bitangyó Rádió chatfalán. És ma reggel is vegyék majd ki a részüket aktívan a jóból. Ami pedig a ma reggeli zenei kínálatokat illeti, hogy ilyenkor már tőlem megszokhattátok, a vasárnap reggel hamarosan indítjuk az órát a magyar csapatokkal. Indul majd az egy óra magyar módra, magyarán szólva, élőkön az Ádi stúdióval, de itt lesz még velünk a Happy Gang, az Emergency House, FLM, Foref Club, Bestiák, Baby Sisters, Betty Love, hogy csak a B-bet tüsök közül soroljak föl néhányat. De természetesen rajtuk kívül is rengeteg remek előadó lesz még itt ma reggel veletek, hogy ébredezzetek, ilyen többek között az Erogén Zóna, a Groove House vagy éppen a Hip Hop Boys. Az óra második felében a megszokottakhoz képest hozom majd a külföldi csapatokat. Ma reggel olyan előadókkal, mint Pitbull, Kesha, Billie Eilish, Depeche Mode, Madonna, és természetesen az elmaradhatatlan Scooter. Nem is szaporítom tovább a szót, úgy elengedem a muzsikákat. Érkeznek a magyar csapatok, a magyar előadók. Elsőnek szóljon nektek az Ádi stúdió egykori slágere. August Barrio csapata énekel nektek egy jó kis és kiadós nyári esőről. Úgyhogy bulira föl mindenkinek!
2: Hajrá, magyar, egy óra, magyar módra, magyarán szólva!

Pontos idő 8:08, ez itt a Bitang Jó Rádió, benne pedig ma reggel is a forrón gőzögő Beszkafi Jetskivel egészen 10:00-ig. És hogy egy ősz elején lesz-e a mai napon nyári eső, hát azt nem ígérhetem. De azt igen, hogy hamarosan megosztom majd veletek, hogy mivel is kecsegtetnek bennünket a madár jósaink, úgyhogy ennek fényében 8:30-kor érkezek is majd hozzátok a legfressebb időjárás jelentéssel. De addig is rengeteg remek muzsika fog még itt pörögni a Bitang Jó Rádió hullámosszán, a folytatásban a Happy Gang-el. És a Sokáig voltam távol című slágerükkel.

0: Fontos idő 8-ra 13 perc, ez itt a Bicangyó Rádió, benne pedig a forrón gözdögő Beszkafi Jetskivel egészen 10:00-ig, többek között olyan slágerekkel, illetve olyan előadókkal, mint ami a következő is a sorban. Ő pedig nem más, mint az Emergency House, de most egy olyan felvételt hoztam el tőlük, amit nem nagyon játszottak, játszanak, és talán most is kevesen játsszák. Szóval nem a legfelkapottabb slágerük, de szerintem nagyon-nagyon hallgatható. Kicsi romantikus hangulatban érkezik hozzátok az Emergency House, és a Keresem őt.
1: Még több sláger, még több

0: Emergency House után pedig érkezzen Sávszerelődés egykori csapata az FLM. És az imént az Emergency House kereste, az FLM azt ígéri, hogy meg is találja.
1: Bithang jó rádió, mert ritmusra

0: 20-as perc van, ez itt a Bicangyó Rádió, benne pedig a forrón gőzögő Beszkafit Jetskivel egészen 10.00-ig, és ahogy elnézem a chat falat, akkor bizony azt látom, hogy Rózikánknál már nem csak a kávé gőzölög rendesen, hanem a tejja is. Úgyhogy már szólok is a Bejjának 2 évvel. És csak annyit mondok neki.
1: Megtalállak még.
0: Csináld, csináld, jól csináld.

újabb hallgatóként szeretném üdvözölni a chat falon. Kellemes ébredés, bitang jó rádiózást, és persze élvezetes beszkávé kortyogatást neked is, velem, azaz Jetskivel egészen 10-ig.

0: Srácok, elég volt, vagy akartok még valamit a fátokba? Vagy még inkább a fületekbe? Hát jól legyen, érkezik a Monte Carlo. És egy ősz elején, várj, itt van a nyár.
1: Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitangja.
0: Katának pedig csak annyit üzennék. Vigyázz be, ne párásodjon a memed. Ha ez mégiscsak előfordult volna, akkor törölgesd egy pézsével.

beúdó nekünk, hiszen magyarok vagyunk, s nyaralni megyünk. Magyarok vagyunk, s nyaralni megyünk. Magyarok vagyunk, s nyaralni megyünk. Magyarok vagyunk, s nyaralni megyünk. Magyarok vagyunk, s nyaralni megyünk. Magyarok vagyunk, magyarok vagyunk, magyarok vagyunk.

0: Kálló után folytassuk a Short and Mr. Rickkel.
1: Én sem értem már a nőket.
0: Ez pedig egy adaptáció. Ez a Zuzana című felvétel magyarosított formája.
1: Tiszta fényű csillagok.
0: Nektek szól az Úgy vártalak a ma reggelét a forrongőzögő Best Coffee-ban.
1: A férfi.
0: Utána pedig jövök és mondom majd a

0: akkor lássuk, hogy mivel is kecsegtetnek bennünket a madár jósaink. Azt mondják, hogy már a bizony nyugodt őszi idővel zárjuk majd a hetet. Vasárnap eleinte zavartalan a nap lesz majd a napsütés, de napközben már gyakran zavarhatják majd meg felhők a napos időt. Számottevő csapadék nem várható, gyenge mérséklet lesz az északi északnyugati szél. Reggel 9, még délután 23 fokot is mérhetünk majd. Hát ezek mérhetetlen örömök. De hosszám nem találsz. Lehet menni a kertbe, és amit eddig nem végeztetek el, azt ma megtehetitek. Nem hivatkozhatok arra, hogy majd szárráztok. Persze, ami késik, nem múlik. Én mondjuk személy szerint örülnék egy kis esőnek. De hosszám nem találsz. De hát nem vagyunk egyformák. Egyszer a 30 perc van, ő volt át Mr. Rick, és ez úgy várlak. Folytatásban egy ismert csapat, kinek neve Forev Club. De most nem is a tanga, és nem is a balatoni nyár, hanem a Dilis, a lány fog szólni.
1: Bitang jó rádió. Ahol nem csak a zenék,

egyszer a 36-os az idő. Úgyhogy aki 8-ra ment volna valahova, az igyekezzen, mert icipicit késésben van. Elmondja a főnökének, hogy csak azért történt mindez meg, mert a Bitangyó rádiót hallgatta, benne pedig a forrón gőzölgő Beszkofitni Jetskivel. Talán megbocsájtásra kerül majd neki. Forever Club után pedig itt vannak a Bestiák.

0: bitangok fel a kezekkel, aki szokott néha bizony rólam álmodni.
1: Szívemben nyomtalan eltűnt, azóta várom, csak egy üzenetet hagyod, maradj a számom.
0: Na azt tudja, hogy csak is akkor fordulhat elő, hogyha rémálmotok van.
1: Álmodj néha róla, igen, remegő kézzel.
0: Kipirulva és izzadva ébredtek.

0: azt mondja, hogy ő nem nyilatkozik. Én pedig nem is nyilatkozom. Inkább tovább zenélek nektek a folytatásban a Baby Sisters-el.
1: Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jó.
0: Szeresd a testem, baby.

Pontos idő 8:42, ezek mindig a forrón gőzölgő Best Coffee Jetskivel. A folytatásban érkezik Betty Love és a Repülj tovább, ezúttal Nagy és Brunner feldolgozásában. És még ezt a vonalat követve úgy uszkve fél órán keresztül szólnak még nektek majd a magyar muzsikák. Többek között olyan előadókkal, mint Flipperöcsi, Helium, Orsi, Vénusz, vagy éppen az Erogén Zóna.

Közben megkérdezném Gyula barátomat, hogy Gyulám, miért vagy te ma reggel ilyen visszafogott? Tán rajtad maradt a póráz meg a szájkosár az este folyamán? Színes pillanat, örök emlék szívem. Mert ha nem, akkor tolj rá egy kis hangerőt, meg emeld meg a basszust. Jöjj hátra és élvezd a ma reggel is nektek válogatott muzsikákat. Velem az a Jetskivel egészen 10:00-ig itt a Bitlangjó Rádióban.

0: még halkabban jegyezném meg, hogy aki arra kíváncsi, hogy én hogy tekerem, az is megnézheti a Bütangió Rádió chat falán. Gondolom erre azért jó, ha kevesebben lesznek kíváncsiak. Amíg az imént Betty Love küldött benneteket, a következőben a Bionic hívni fog.
1: Bithangyó Rádió, mert ritmusra születtünk.
0: Csajok és srácok, na meg az összes Bithangyó Rádió hallgató. Gyere, azaz gyertek velem.

8-49 veszel, semmi nem bűtang, jól szórakoztok. Úgy látom, most egyedül Zsuzsi és Kata, aki aktívan is kiveszi a részét a jóból. Ilyen pillanatban a Bionic énekel nektek, ez a Gyere velem. Utána pedig majd érkezik egy olyan előadó, aki már egy ideje nincs velünk, sajnos már itt hagyott bennünket, és az Égiek zenei csapatát erősíti. A legmenőbb együttes, ahol csupa fanfár szól. Az Angel Band. Közöttük is ott van a következő előadónk. Per öcsi. Talán ismerősen hangzik a neve még mindenkinek. Mondhatnám, hogy Dolly-ról. Na meg azt, hogy Step. És rengeteg remek sláger eme két csapatban. Amit most hallhattok majd, az pedig a 6 személyes Cadillac.

0: Elvileg. Go, go, go, go! Flipper öcsi és egy ikonikus muzsika. Hadszemélyes Cadillac. Carlos Pérez! A kocsi királya az utak császára. És velük együtt a rock and roll Ayatollah.
1: Hálhatjuk lazán, csak most indulunk igazán. És tudja, hogy győzünk, mert van elég gőzünk, elhúz előtte.
0: Egy örünk bitangok, ti is nyomjátok velem tövig a gázt. Na, majd a féket. Lobbantsuk rágra az étert. Ebben a következőben segítségünkre lesz a hélium. Nem mint gáz, hanem mint együttes. Már is szól nektek a pirománc.
2: Bithang jó rádió, mert ritmusra születtünk.
3: Menjenek az úrfondrai, mindbe cseréltek annyit! Egy kicsit feljel!

egyszer 56-os percen is úgy látom, hogy kedvet kapott a tüzeskedéses B katkánk is. Örülök, hogy te is megérkeztél. Élvezd, érezd, és szízd csak azt a parazsat.

Kedves kapitányok, van egy jó hírem, itt nem csak nagy buli lesz. Még igazából, de már nagy buli is van. Érkeznek a hallgatók, hogy ma is kivegyék aktívan a részüket a jóból. Biztatok mindenkit, hogy jöjjön és csatlakozzon hozzánk a Bitangyó Rádió chatfalára, hogy ő sem maradjon le semmiről. Hát addig van idő bulizni, amíg lemegy a nap. Persze néha még naplemente után is. De hogy hogyan is kell ezt csinálni, azt megtudhatjátok a következőkben Orsitól.

0: felhevi.
1: Na gyertek, bitangok, éljetek egy kicsit ti is a bának. Bármit is csináltok, engedjétek el, ráér az még úgy úszkve egy-két órát biztosan. Inkább dőjetek hátra, kortyolgassátok a ma reggel is forrongőzdőgő beszkafit. Érezzétek és élvezzétek a ma reggel is nektek válogatott muzsikákat. Természetesen mindezt bécang jó hangulatban. Miután Orsi és ha lemegy a nap, megtámogatva egy kis gangsta Zoli feelinggel. A folytatásban viszont már is jön Vénusz. Na meg Zsuzsa. Lehet, hogy ez pont a mi Zsuzsink. De ha nem, akkor sincs semmi baj. Jön a világ közepén.

0: világ közepén. Nekem bizony a világ közepén egy nagy-nagy fekete luk van. Persze nem mindenkinek ilyen piszkos a fantáziája.
1: Vágd utadat, majd mutatom. Van itt neked egy titkom.
0: 9:05 perc van és játszom nektek a Vénusz slágerét.
1: Egy istennővel soha nem érhet gond.
0: Szól a világ közepén.
1: Világ közepén.
0: Utána pedig majd érkezik az erogén zóna.
1: Hé, a világ közepén.
0: És ha nem is indul, de velük folytatódik majd a buli.
1: Hé, a világ közepén, táncol a szívem, mert én vagyok a fény.
0: Hé, se baj, ha lecsúszik a bugyi.

Úgy látom, Rozikánk csak úgy pislog. Na, nem mint a Miskolci kocsonyában a béka, hanem mint egy kis zöldszemű cica, legalábbis itt a Bitangó Rádió chatfalán. Most mit mondhatnék erre? Cica!

Na, gyerünk, csajok és srácok, indul a buli. De még inkább folytatódik itt a Bécsángyó Rádióban. 9:10 perc van, ez a forrongőzögő Beszkafi Jetskivel még egy óra hosszán keresztül egészen 10:00-ig. Lecsúszik a buli, gyere, neked mindent lehet. És ami biztos, hogy 9:30-ig még csupa magyar dalok szólnak, olyan előadókkal, mint a Groove House, Hip Hop Boys, Funny, vagy éppen a Cosmix.

0: Egy csajok és srácok, meséljétek nátok, hogy indul a buli? Nálunk általában táncol, és ha ehhez meghozta a kedveteket az imént hallhatott erogén zóna, akkor a folytatásban táncol is pördülhettek a Groove House-zal. Már is szól, ha táncolsz velem.
1: Bitangyó Rádió.
2: A 80-as. Kilencvenes.
3: És napjaink legjobb zené.
2: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

jó lesz neked, hogyha velünk jössz. Annyit se kell mondanod, kösz, hogy itt vagyunk a felhők fölé szárnyalunk. Most tarts velünk, és higgy bennünk. Most tarts velünk.

0: tagok, tartsatok velünk! 10 óra 00-ig élvezhetitek hátradőlve a ma reggel is forrongőzőgő Best Coffee-t. Ebben a negyed órában még magyar előadók, utána pedig majd jönnek a külföldi csapatok. Olyan nevekkel, mint Pitbull és Kesha, Billy Eilish, Depeche Mode, Madonna, Calvin Harris, Endor, Ava Max, vagy éppen Scooter.
1: És

0: csak tehát a Groove House és egy általam imádott muzsika, na meg Judy idéző hangja. Ha táncolsz velem. Olyan, de olyan égéző, amikor azt mondja, szerintem még a csajoknak is.
1: Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang jó.
2: A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, mert érzem mindenféle gondom most a fejembe.
0: És ugye a műsor elején már mondtam, hogy ma vasárnap van, azaz hétvége.
2: Az a jó, ami jó.
0: De mondjátok csak, bitangok, ti vajon merre csavarogtatok?
2: A hegyekbe fönt.
0: Voltatok?
2: A hétvége jön.
0: A hegyekbe fönt?
2: A hegyekbe fönt.
0: Vagy meglátogattátok az Alföldet?
3: Kész, kész, hát itt van az egész. Az iroda már tele van, a munka nincs kész. Hova tegyem magamat, hát eldobom az agyamat, ahogy legyek kisza a főnököm.
0: Na, meséljetek, hol jártatok?

0: Jessica azt mondja, hogy részéről sehol. És mond csak, nem volt, aki bebarangolja a völgyeket, meg a hegyeket. A hétvége jön. És megmászta a csúcsokat. A hegyekbe fönn. Meg a pokol összes bugyrát.
1: És ott van az a csehó, a haza nem megyek, nem etemi meszet, az iroda messzire elmehet. Ő itt jön a Dóra, a Dári Dóra, neki mindegy, lehet egy pásztor óra, mindenki.
0: Hát akkor neked már csak egy mennyország turiszt hiányzik.

0: Hát, ha mi nem is szólunk a 206-os ultrarövid hullámon, de megtehetjük ezt az internet összes fórumán. Sőt, mi több, hogy ne legyetek otthonhoz kötve, vigyetek magunkkal benneteket valamiféle mobil applikáció segítségével, és úgy hallgassatok bennünket ezek után is úton, útfélen, ne adj Isten, útszélen. Mert ugye van, akinek a home office az oda köthető. Na de nem szégyen a munka, legfeljebb kellemetlen. Ami viszont biztos, hogy a hip-hopból slágere után érkezik Fanny. Angolosan mondanám Fanny, vagy még inkább Fanny. Aki azt mondja, ma is éljetek a maximumon. De előtte egy kis reklám.
1: Igen.

gyerünk, bitagok, remélem megfogadtátok, vagy megfogadjátok Fanny, azaz Fanny tanácsát, és a maximumra pörgetve magatokat. Itt lesztek még velünk a következő kicsit több mint fél óra hosszában. Szólt nektek az éjjel a maximumon, jó tanácsként, na meg remek muzsikaként is. Folytatásban a magyar blokk, azaz a hajrá magyarok végén jön a Kozmix. És szól majd nektek valami bizarr dolog.

0: Cosmix és valami bizarr dolog feldolgozása itt a Beats Angio Rádióban, ezzel zárjuk a magyar blokkot. 9:28 és hamarosan érkeznek a külföldi csapatok élőkön Pitbullal, meg Kesával, és nektek szól majd hamarosan a Timber.
1: Best Café, a legjobb reggel.
0: Na csajok, kezeket föl azoknak, akik tudnak száj harmonikázni. You better move, you better dance, let's make a night, you won't remember. Ha abban belegondolok, akkor én nem csak harmonikázni tudok, hanem mondjuk tudok harenikőzni, harandikázni, harmarikázni, harzsuzsikázni, harkatikázni, meg harrozikázni is. Ez még egyszer. Most azért jobban sikerült.

0: a 31-es persze, már is mondom, mi a tutti. Legalábbis ami a holnapi, azaz a hétfői napot illeti időjárás tekintetében. De előtte még pörgetem nektek Billy Eilish-t és a Bad Guy-t.
1: Jó rádió, mert ritmusra születtem.

Érkezik a csajok álma. Egy igazi rossz fiú. Billy kisasszony, azaz Billy Eilish előadásában.

Na hát akkor lássuk gyorsan, hogy mivel is kecsegtetnek bennünket a madár jósaink a holnapi nap tekintetében. Jó lenne tudni, de hasonló időjárást mondanak, mint ma. Azt mondják, hogy hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják majd felhők a napsütés, tartósan felhős, borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső és zápor, néhol zivatar is kialakulhat majd. Hajnalban 8-17 fok között alakul majd a hőmérséklet, de napközben lesznek olyan helyek, ahol 19, sőt, lesznek olyanok is, ahol akár 25 fok is várható. Na, csak kimondtam. És mire a végére értem, már meg is érkezett a Depeche Mode. És ez a Behind the Well. Eredeti Vince Clark remixben. Csak itt, csak most és csak nektek.

0: 9 óra 40 van, ez még mindig a Bécangyó Rádió, benne pedig a forró gőzögő Beszkofi Jetskivel még 20-as percen keresztül egészen 10:00-ig. Remélem tetszik, amit hallottatok és amit jelenleg is hallotok. És bízom benne, hogy a folytatásban is legalább ilyen jól fogtok majd szórakozni. Már csak azért is, mert a Depeche Mode után érkezik a pop nagyasszonya, aki bizony-bizony már hosszú évtizedek óta van a pályán. Ő pedig nem más, mint Madonna. És újkori szerzeményei közül szerintem az egyik legjobb és leghallgathatóbb. Érkezik a legjobban bulizhatóbb Hang Up. És ha őszinte akarnék lenni, akkor bizony meg kell, hogy valljam, én nem bánnám, hogy ha a pop nagyasszonya, már mint Madonna, bebizonyítaná, hogy még bizony, még mindig a nyakamba tudná tenni a lábát. Ördög és pakol.
1: Igen.

Erika az imént kifejtett eszbefuttatásomra azt írta, hogy bizony-bizony szerinte ő tudná még mindig a nyakamba tenni a lábát. Erre csak azt tudom reagálni, hogy amen, én állok elébe. De ha kell, mögé is.

az imént elmondottakat vissza ugyan nem vadom, csak annyira helyesbíteném, hogy nem állok, hanem állnék, tehát beszéljünk feltételes módba, mert már én is megöregettem. Legalábbis már betöltöttem a 16-ot.

0: Békatka azt kérdezi, hogy ha csak a 16-ot töltöttem be, akkor hogy mehetek 18-as karika fölé? Van egy jó hírem, voltam én már alatta is. De ne törődjél semmivel, egyél zsemlét kiflivel. Madonna meg biztos azt mondaná nekem, bár személyesen még sose találkoztunk. Minden bizonnyal örömében az első találkozásnál is azt közölné velem. Nyaj, be régen láttalak. Úgyhogy csináld, jól csináld. És én megfogadva a tanácsát, pörgetem is tovább a muzsikákat. Ehhez értek máshoz nem, a többiről csak fantáziálok és nagy szájjal beszélek. Mondjuk a fogalmam sincs, hogy ez milyen. A lényeg az, hogy a válogatott muzsikák között két újabb előadó, azaz egy páros érkezik hozzátok. A csapat egyik tagja Calvin Harris, a másik pedig Dua Lipa. És minden bizonnyal Madonna is csak ennyit tudna mondani. Let's get Bieber, one kiss. Ezúttal Oliver Hernes remixében szól majd nektek.
1: Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jong.

Aztán visszakaptuk Katát is, aki azt mondja, hogy visszajött. Én megmondtam, én még el sem mentem. Erre Rozi kontrázott. De már készülsz? Erre én? Igen. 10 perc. Úgyhogy készüljetek, mert ha én elmegyek, akkor bizony jó hangosan csapom be az ajtót.

Calvin Harris és Dua Lipa, aki nem akart más, csak egy csókot. Ez volt a One Kiss itt a Beats Angyó Rádióban. A pontos idő 9 óra 51-es perc. Sejt az idő, hogy megköszönjem, hogy ma is itt lehettem veletek. Ami pedig a folytatást illeti, még vár rátok legalább 3 előadó. Ha jobban megszámolom, van az 4 is. Itt lesz még az El Professor, az Inzor, Eva Max, Club Bangers és a legvégén a Schooler. Köszönöm szépen, hogy ma reggel is elkísértetek, remélem, hogy bizony jól szórakoztatok. És éreztétek, meg élveztétek minden percét a forrón gőzögő Beszkofinak. További kellemes vasárnapot, Bitangyó rádiózást. És majd kívánok jó étvágyat az ebédhez is. Ti pedig legyetek jók, ha tudtok. Vagyis, hogy inkább rosszak, mert ugye az mindig sokkal jobb. Na, sziasztok!

0: A bitom.
1: Olyan zenét játszik, amitől anyád tisztára becsavarodik. Honnan tudom, hogy most is itt vetrenk több puszíron a pultom alatt, és tövig bekapta a mikrofonomat. Látni, hogy ízlik neki! Recs!
2: Úgy ízletek, hogy te fiarodtam!
3: Ezt kapjátok ki! Tenger, kék ég, napfény! Szemfaszom megáll!

Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jangyang.

Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jó.

tessu sei spu ce si acum alo iubire.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.

elmondom nektek az ő történetét, arról mesélek, hogyan élt. Megszületett, kapott nevet, csak egyet nem, szeretetet. Szülei eldobták, nem törődtek vele, nem maradt semmi, csak az élete. Magas falak, rácsok mögött, zsiványok, tolvajok között telt a gyermekkora, ott volt az otthona, és mégis vidáman élt, szívébe zárta a nagy reményt, hogy egyszer majd innen elmehet. Várják erdők, völgyek, hegyek,

köszönjük, hogy itt voltatok, hogy velünk voltatok és maradtok is. A Lord legyen továbbra is veletek örökké. Buli után, akit érdekel, a Lord sátornál kijövünk egy pár perc múlva, és ott találkozunk. Nagyon szépen köszönjük a technikának, a szervezőknek, hogy itt lettünk, de azt, hogy főleg ti is itt voltatok, az a lényeg. Köszönjük szépen!

0: Pitang Jó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.
2: Kész. A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

a 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Italium Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

Közben csatlakozott hozzánk a csevegő falon Bubu, és kellemes szép napot neked, örülök, hogy itt vagy. Jó szórakozást a Bitang Jó Rádióval.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Na akkor melegítsünk egy kis Pet Shop Boys, amit szóltok hozzá. Kata, nyugi van, látlak. Nem kell sietni, meg kapkodni, meg ugrálni, látlak. Köszöntem már.

0: those points of...
1: Ez az. Megtaláltad. Ez az önfrekvenciát.
0: Those points.

érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila.

No, hát akkor hivatalosan is bitang jó estét kívánok mindenkinek, így 6 óra után 10 perccel. Végül is elkezdődik a Vidámpark teljes egészében, és ma kivételesen 1986-ban a fókuszban. Jó, lehet, hogy egy-két éve csúszkálunk, meg nem minden dal lesz eredeti, de ettől függetlenül minden most elhangzó sláger 86-ban volt sláger. Eredeti formájában persze. Ami az előbb elhangzott, most csak a főcím után gondoltam, vagy szignál után, főcím, nem tévéhez. Szóval ami a szignál után elhangzott, az a Step együttes volt, ugye Flipper Öcsi emlékezve, és tőlük volt a Túl szép. Na ezt a dalt speciál pont nem Flipper Öcsi, hanem Popper Péter énekelte. Úgyhogy ennyiben mondjuk úgy, hogy kicsit más volt, mint a többi Step sláger, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy nem rosszabb a többinél, tehát attól, hogy nem Flipper Öcsi énekel, nem rosszabb. De mindenkinek a saját ízlése szerint. Na, hát mint mondottam, hogy 86-ban kalandozunk ma, és még az se kizárt, hogy még a pénteki jamben is lesz folytatása, ezt majd meglátjuk. És az a helyzet, hogy a most pénteki, tehát a tegnap előtti Italo Caféból még maradt jó pár Italo felvétel, vagy Italo Disco, Euro Disco, High Energy felvétel, 86-osak, úgyhogy azok még bekerülnek a mai válogatásba, illetve lesznek kérések, kívánságok is. Egyrészt azért, mert megígértem Kézinek. Másrészt azért, mert a kapitánynak is megígértem, hogy születésnapjára küldök valamit, harmadrészt, mert Kata is kért valamit, negyedrészt, mert Maskora is küldi. Na majd elmondom. Most csönd. Na, a lényeg az, hogy először teljesítem Kézi kérését, illetve őt már teljesítettem az ő kérését pénteken, de ugye akkor azt mondtam, hogy vagyok olyan rendes kisfiú, hogy megkapja a kicsit módosított változatát ennek a dalnak, úgyhogy jöjjön Kim White-tól a You Keep Me Hanging On, hát erősen megmódosítva, mondjuk így, majd meghalljátok. Mindenkinek jó vidámparkozást kívánok!

Na hát közben Kézi kollega rám írt, vagy hát jelzett, hogy köszönj szépen a felvételt. Hát akkor nagyon szívesen. Ez egyébként egy Deep House remix volt. EKO féle Deep House remix. Most viszont megyünk tovább egy másik remixel, de nem ennyire télen az eredetitől, hiszen csak egy DJ Ivan Santana féle remix, meg következik a Bananarama és a Venus.

Na hát, mint mondottam volt, bennmaradt még jó pár Itaudisco, Eurodisco és High Energy dalat alsajomba, amiket pénteken időhiányában már nem tudtam lejátszani, úgyhogy akkor most bepótoljuk ezt a hiányosságomat. És előre szólok, hogy a kapitány kérése ennek a blokknak a folyamán történik meg, illetve Kata és Maskula kérései majd a második órában teljesülnek, úgyhogy kérem szépen addig türelmüket. Most viszont akkor jöjjön először az igazi High Energy, méghozzá Hazel Dean, és a Stand Up egy maxi single változatban, majd jön a Joy-tól a Hello, amivel kéne kezdeni normál esetben, ugye, mert hello, sziasztok, de hát most menet közben jön, méghozzá egy DJ Arthur Pleat remix formájában, és mielőtt elindítanám a dalokat, van egy kötelességem, hát meg kell említenem, hogy kik vannak a cseten, hiszen van nekünk egy csetünk, és az elég sokan most jelen pillanatban itt vannak, mondjuk azért van a cset, hogy csak bújjatok rajta, úgyhogy tessék befáradni, nem elfáradni, befáradni. De itt van már két mesterséges unintelligenciánk, Bob és Artuditu, most mind a kettő néma lesben figyel. Itt van Bubu 81, és akkor itt van Melinda is, úgyhogy salutare. Itt van Ducci Dili. Itt van Kata, itt van Maskura. Itt van Nefertiti, és itt van Pista 67. Egyelőre ennyi a létszám, de szívesen várok bárkit, illetve köszöntöm azokat is, akik külső lejátszón keresztül hallgatnak, és nem tudnak valamilyen bejönni a csete, vagy nem akarnak bejönni, vagy szégyellősek. Na, szóval jöjjön először Hazel Dean, és utána a Joy.

De hát gondolom a kapitány bent van a cseten, illetve azt nem gondolom, azt látom, hogy bent van a cseten, csak gondolom, hogy ő tolmácsolja a Kittitől leszúrás, hogy ma megint milyen lakossági remixeket hoztál te ide. Na, hogy kárpótoljam egy kicsit, hoztam Elzetit is, úgyhogy jöjjön Brian Ice és a Talking to the Night.

Na, hát akkor jöjjön valami, amire nem számítottatok, mert Sissy Catch lesz a dal eredeti eladója, legalábbis ő volt, de most nem ő következik teljes mértékben, hanem tőle származó dal, a Cause Are Young, egy Dark Disco remix formájában. Konkrétan ez egy cover.

tudatolásom a sok idegeskedés megteszi a hatását, és már úgy nézek ki, mint egy 80 éves ember, nem mint egy 52. Na, hát menjünk tovább, és akkor még borzolom az idegeket egy kicsit, mert hogy jön Lajos bátyánk, nem a Béla, hanem a Lajos, jön méghozzá a Modern Talkingnak a Lajos bátyja, következik, méghozzá egy Neo Persual, vagy hogyan van, persona non grata, vagy hogyan mondják azt, na, várja, meg kell nézni, szóval Neo Personal Remixben következik most a Lajos bátyja a Modern Talking Tour.

Na jó, van, kicsit félreteszem most ezeket a lakossági remixeket, és jöjjön, bár mix lesz, de ez hivatalos dance mix lesz, méghozzá Stacy Q-tól a Two of Hearts. Remélem, ez nem akasztja kicsit.

Na, hát az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy Bobby felélett. Ezek szerint Pinocchio felébresztette mély álmából, a mély alszatásból, és magához tért. Hát aztán, hogy mennyire pontosan tud reagálni a dolgokra, már más kérdés. Egyelőre most Kitty tesztelgeti, aztán majd meglátjuk, hogy mihez jutunk vele. Nem tudom, mennyit fejlődött Bobby az idők során. Na, amit viszont tudok, hogy... És akkor most egy ilyen szakmai titok, vagy elállok egyet, hogy ugye én készülök mindig ezekre a műsorokra, és csinálok magamnak egy adástervet, hogy milyen dal után milyen jöjjön, stb. És ugye válogattam a mai adáshoz a dalokat, 1986-ból, és természetesen szembe jött Vales kapitány kérése is. Na már most ez azért érdekes, mert ahogy nézegettem, meg válogattam, rájöttem, hogy én ezt a dalt egyszer már leadtam Vales kapitány kérésére valamelyik italokaféban, azt sajnos nem tudom fejből, hogy melyikben. Viszont akkor nem születésnapja alkalmából, úgyhogy akkor most leadom még egyszer, kifejezetten születésnapja ajándék gyanánt, jöjjön Vales kérésére az Ocean Wings és a Loving in the Snow.

mert közben átléptünk a második órába, bár nem tudom, hogy Bobi időszámításra szerint most akkor mi van, mert hogy szerintem most dél van, ugye, és holnap hétfő helyett péntek lesz, de szerintem meg a hétfő első péntek akkor van, amikor szerdára esik. Teljesen világos, nem? Na, szóval kezdjük el a második órát is, illetve már bele is csaptunk az Ocean Wing segítségével, de akkor menjünk tovább, és jöjjön mondjuk a Dead or Alive, ami az én egyik személyes kedvencem, mármint ez a formáció, és Pete Burns, és tőlük jön a Brand New Lover, de ez még csak egy remix lesz, remélem nem túl lakossági, ahogy Kitty mondaná, mert ez egy Up Ducky mix lesz.

Na hát, a következő dal nem Nefertiti-nek szól, mert ő elköszönt, úgyhogy neki jó pihenést, jó éjszakát kívánok, bármit csak, ha jól nézem, 7 óra múlt 10 perccel legalábbis magyar időszámítás szerint, Bobby időszámítása szerint nem tudom hány óra van, mindegy, de a korán fekvőknek tényleg jó pihenést kívánok, és kellemes hetet, aki pedig marad, azok kedvéért, vagy azoknak pedig azok, na! Nézd már teljesen, elveszi a mesterséges intelligencia, elveszi a természetes intelligenciát a fejembű. Szóval, mindenkit kérek, aki megteheti, hogy maradjon velem ma este. Jó? Mert hogy Peti Ryan is ezt fogja énekelni.

Na, hát akkor egy kis kompenzálás következik azoknak, akik nem bírják ezeket a remixeket, mert most eredeti 7-es verzióban jön Ken László klasszikusa, a Tonight.

Nos, egy érdekes információ nektek, hogy jövő héten vasárnap, ha minden jó megy, Interpop Fesztivál tartunk, magyarán az Interpop Fesztivál résztvevőinek a dalaiból fogok válogatni. Hát mivel több Interpop Fesztivál is volt, 86-tól kezdődően 88-ig, ha jól emlékszem, 3, mert én úgy, nekem úgy érnék, hogy 89-ben már nem rendezték még ezt a fesztivált, úgyhogy akkor, ha jól emlékszem, akkor 3 darab ilyen Interpop Fesztivál volt. Na, ezeknek a dalaiból fogok válogatni többek közt, és ennek előzeteseként jöjjön egy, mi az Interpop Fesztivál ugye egy magyar fesztivál volt, mert ezt nem mondtam, nem tettem hozzá. Szóval jöjjön egy magyar felvétel, mert már rég volt a mai adásban magyar felvétel. Jöjjön a Smog együttes, egy kis magyar city pop. És hát még visszanézünk arra az időkre, amikor Magyarországon ilyen tárcsás telefon volt. Vezetékes telefon, érted? Nem volt mobiltelefon, hanem vezetékes telefon volt, meg ikervonalak, meg ilyenek. Úgyhogy jöjjön a Nem beszélhetsz mindig mással.

City drága, lehetne egy olyat kérnem, hogy hess ki a fejemből? Hát nem igaz, hogy pont egyre gondoltunk, mert hát a Double Decker a mai robot, vagy az a robot, ami ma még nem volt, és a mai Double Decker részvevője a Smog együttes, csak én ezt nem mondtam előre, és következik a másik ilyen nagy slágerük, a Várlak egy Deep Emotion remixben. Utána pedig Maskula kérését fogom teljesíteni.

0: Rádió. A hang, ami elér. A Beatang Jó Rádió 2026-ban is veletek. Veletek.
1: Igen, és idén is több olyan műsorral is várunk titeket, ami a kedvetekre való, hiszen itt van például mindjárt hétfőn a rockvillám. Mint egy példa, mert hamarosan következik a rock. De vannak olyan műsorok is, amikben kívánni lehet, mert szokott lenni színek kívánságműsora, és nem csak rock műsora. És van, hogy nálam is teljesülnek kívánságok. Most is ez következik, hiszen Maskura megkért, hogy küldjek valamit Joe papának. Úgyhogy Joe papa, remélem figyelsz, mert hogy édesanyád, ha minden igaz, most lett volna 90 éves, úgyhogy ebből az alkalomból következik egy rövid részlet, az, ha jól tudom, ez az 1936-os Légy jó, mit halálik című film, egy betétdal, mondjuk így. Ez az Dombodalon áll egy nyírfa, bocsánat.

0: Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.
1: Xill kollégina majd holnap este jön, 8 órától a Rock Villámmal. Most viszont, hát mi a kapitány már nem tartozik sajnos a műsorvezetői körbe, ezért nem lesz diszkogalaktika sem, ezért a következő szignál, ami nem szignál, mert én fogom prezentálni, bocsánat, de ugye volt az ő műsorában egy ilyen rock blokk, és annak a felvezetéseként szokott elhangzani az, hogy kapra, kapitány, ez jó idő a rockra. Na hát akkor ez egy jó idő a rockra, és jó idő arra, hogy teljesítsem a mai utolsó kérést, ami Katától érkezett, hiszen ő egy metálat kért. Minő meglepetés, legalábbis én meglepődtem ezen a kérésem, mert nem szoktam hozzá, hogy Kata metált kérjen, de most így történt, úgyhogy jöjjön a Master of Puppets egy remastered változatban, hangsúlyozom, nem remix, csak remastered változat a Metallicától, ha már 1986.

Na, ha már ennyire benne vagyunk a rockban, mert belecsaptunk a lecsóba, és ez a bizonygyórádió.com, akkor jöjjön valami más, de még mindig rock. Mondjuk, ha már Casey kollega is itt van, legyen egy kis AC/DC és a Who Made Who.

Na és ha már AC/DC volt, akkor jöjjön egy olyan dal, ami az AC/DC-hez kapcsolódik. Konkrétan ugye 1986-ban járunk, még mindig, és akkor hogyan kapcsolódik össze 1986 meg az AC/DC, az aki, hogy ez az előző dal például 1986-os, hát úgy, hogy 1986-ban jelent meg a Pokolgépnek a Totális Metal nagylemeze, amin szerepel egy dal, a BS emlékére. Na most a BS itt nem a Budapest Polcsarnokot akarja, hanem Bon Scottot, az AC/DC korábbi énekesét, hiszen az ő emlékére született ez a dal, úgyhogy következzen a Pokolgép és a BS emlékére.

De hát nem sok időm maradt, de azért mindenképpen felhívom a figyelmet arra, hogy amit mondtam, jövő héten, vasárnap Interpop fesztiválozatok fognak elhangzani, viszont azt rosszul mondtam, hogy három fesztivál volt, mert csak kettő volt, 86-ban és 88-ban, úgyhogy ezután köszönöm Kittinek a segítséget, mert ő javított ki. Szóval ebből a két évből származnak majd magyar dalok, hiszen az Interpop fesztivál, mint mondtam, magyar fesztivál volt, amit Siófokon rendeztek meg, és lehet kérni ebből a két évből, attól függetlenül, hogy interpopos vagy nem interpopos dal volt, tehát 86-ban és 88-ból lehet kérni magyar előadók magyar dalait a következő módon: pénteken estig, tehát ami kezdődik a jam, addig legyetek kedvesek az Italo Café BHO, így egybe, tehát Italo Café BHO @gmail.com vagy gmail.com, ahogy tetszik, e-mail címre elküldeni ezt a kérést, és akkor én vasárnap meg fogom teljesíteni. Szeretném hangsúlyozni, péntek estig, mert akkor tudom beszélkezteni. Jó? Előre is köszönöm szépen. Na, és akkor, hát még nem zárásképpen, de majdnem zárásképpen jöjjön a Europe Svédországból és a Carrie.

No, hát elérkezett sajnos a búcsú ideje mára, de remélem, hogy tetszett ez az összeállítás, és élveztétek a mai Villámparkot, és abban is bízom, hogy pénteken este találkozunk a Jamben, és abban reménykedve, hogy sokan leszünk, jöjjön, hát nem ígéret, mert nem 100%-i biztos, de igyekszem betartani, a Jamben is folytatjuk a 86-os dalok bemutatását, mert még van bőven 86 dal, úgyhogy ott is lesznek még 86-os dalok, de, és most mondom, ez viszont teljesen biztos, lesz egy magyar dalpremier egy olyan előadótól, akit én még soha nem játszottam, mert még soha nem volt popdal az ő előadásában, most viszont van, és hát kvázi dalpremier, mert a YouTube-on már ugye lehet látni, de ettől függetlenül ebben a rádióban még nem hangzott el, úgyhogy pénteken este ősbemutató lesz, mert jön vers minden áron, így jobban ismerjük, de csövegjátó áron színművész dala. Na most csak ennyit áldalok el, egyen titeket a fene addig. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, aki kitartott végig a két órában, és hálából egy olyan dallal búcsúzom, ami mondjuk úgy, hogy egy könnyed, de mégsem annyira egy lírai, szerelmes dal, és ezt küldöm egyben az én drága édes feleségemnek is, mert tudom, hogy hallgatott a háztérbe. Úgyhogy drágom gumicukor, rád is gondolva, jöjjön Chris de Burgh és a Lady in Red. Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát, jó hetet, és találkozunk pénteken este. Sziasztok!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkely páncélt hordó fafokú részfűrésszel megsebzett bronztérdő repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves napló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. Bitamio Rádió. Bitamio Rádió. Bitamio Rádió.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Zsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyú Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádió.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

az ön kedvencei. Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as,

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: köket és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitamjú Rádió.
0: Mi így szeretünk.